fejem. Hátam az minyokat, hogy nagyszor néz így tovább is rám. Ach, ach, érrej. Ezes, jó, Jézus, mes. Fejem. Hátam az minyokat, hogy nagyszor néz így tovább is rám. Ach, ach.

0: Szereted?
1: A
0: kísérletező
1: zenéket?
0: Válogatásokat?
1: Az.
0: Experimentál.
1: Teg.
0: Experimentál.
1: Teg.
0: Alatt.
1: Több.
0: Alatt.
1: Műsort.
0: Alatt.
1: Is.
0: Találsz.
1: Ebben.
0: A.
1: Műfajban.
0: Például.
1: Donát kacsa.
0: Klub.
1: Kacsa klub.
0: Paika.
1: Vagy.
0: Havi.
1: Zaj.
0: Műsoraink.
1: Lavacsú rádió.
2: Keményebb Clint Eastwoodnál Sylvester Stallone? Keményebb Sylvester Stallone-nél Arnold Schwarzenegger? Keményebb Arnold Schwarzeneggernél Bújtor István? Keményebb Bújtor Istvánnál Fekete Norbert? És vajon mindezeknél puhább-e az a gyönyörű lila bársonyos szín, ami a Lakmacsun közösségi rádió honlapjának a háttere? A válaszunk igen.
1: Ez a Lakmacsun hangja. Ilyen hangot ki az Illuminati.
2: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
3: De Dalmatina. De Dalmatina ist eine von der FCI anerkannte Hunderasse aus Kroatien. FCI Gruppe 6, Sektion 3, Standard Nummer 153.
4: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lakmacsun Rádió.
1: Ilyen hangot ad ki a hal.

0: Lamacsony Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Lakmacsun Rádió.
1: Ez a dalmat a Gergő Show. Ez a dalmat a Gergő Show. Ez a dalmat a Gergő Show. Ez a dalmat a Gergő Show. Ez a dalmat a Gergő Show. Dalmat a Gergő Show csütörtökönként 7 órától 3 hetente új vendéggel.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsun.hu/tag

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Hallod, Bettina, légy, segíts már!
2: Mégis miben?
0: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
2: Hát de én nem értek semmihez.
1: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
0: Köszi!
3: Ez itt a Lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Migrén aura. Okai. A migrénes betegség és a vele járó aura jelenség pontos okai még nem tisztázottak. Az agyi ereg görcsös összehúzódása, majd kitágulása, valamint az agy hátsó részén lévő látóközpont tájáról lassan, hullámként előre terjedő átmeneti működészavart, a látóközpont oxigénhiányos állapotát, a látóideg sérülését feltételezik a panaszok hátterében.
0: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
4: Zamatos, mint a lamacsun.
5: A lamacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le búbánatos passziánszát.

0: consent and safer spaces in nightlife.
1: Lahmacun Radio. Ilyen hangot ad ki a kotyogos kávéfőző.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török Húsos Lepény internetes hangátviteli tömegkommunikációs médium.
0: Lamacsun Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
2: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

0: Lamacsor Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!

Szeretnéd, hogy a Lamacsó Rádió tovább működjön? Adományoz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsu.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tíkat, szöcske, kóla 2016 óta.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsó Rádió.
1: A Lamacsó Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
2: A Lamacsó Rádiót az italműhely támogatja.

0: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
3: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
1: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
4: A Lamacsún rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.

0: Ilyen hangotat kell nyikorgós ajtó.
1: Sziasztok! Ez a Bér. Köszi, hogy itt lehetünk. Üljetek egy kicsit közelebb.

0: Na, ez köszi szépen.
1: Fura, még kicsit szokni kell, hogy így ültök. Igen, még nem volt. Ki ő a Fidót? Ő áll tisztességesen.

0: Yes. Tartunk egy kis szünetet.
1: Na, sziasztok, ez itt a kis szoba. A mai vendégünk a Vérzenekar. Sziasztok nektek is. Na, van mikrofonotok. A zenekar 23-ban alakult, és az első megjelenés 2024. szeptemberére tehető. Mi történt abban a köztes időszakban? Mesélnétek így a kezdetekről, illetve a tavalyi évről is.
2: Sziasztok, köszönjük, hogy eljöttetek.
0: Hello.
2: Hát igazából a bendével, dobosunkkal.
0: Velem.
2: Én. Hát ilyen 22-be kezdtünk el így.
0: 21.
2: Szóval jó régen. Nagyon régóta agyalgattunk azon, hogy kéne nekünk egy death metal zenekar. Nekem voltak már riffeim, meg volt egy koncepció a fejemben, hogy ezt hogy akarom megcsinálni, hogy akarom megvalósítani. És akkor elkezdtünk igazából zenélni, elkezdtük írni a számokat kettesben. Aztán, hát ahogy mondtam, volt egy nagyon erős koncepció a fejemben, úgyhogy ez alapján szedtem össze barátaimat, zenésztársaimat, hogy összeálljunk és elkezdjünk zenélni. Aztán 24-ben sikerült befejezni a demót. Igazából 23-tól volt ilyen nagyon intenzív együtt próbálás. Ilyenek, befejeztük a demót, azt mi kiadtuk szeptemberben, és akkor tavaly januárban meg kijött kazettán is. Ennyi a történetünk nagyjából.
1: A kiadóról mesélnétek, hogy ki alatt jött ki a bemutatkozó demo, ez egy külföldi kiadó.
2: Igen, a Messaco Novo Recordsnál jött ki a demónk. Hát ez ilyen elég nagy dolog volt nekünk. Én igazából nekem a kedvenc kiadóm volt, és mindig is azt szeretem volna, hogy itt jöjjön ki a cucc. Úgyhogy igazából semmi varázslat nem volt benne, megkerestem, elküldtem neki a demót, és akkor 20 perc múlva írtam. Ez az. Csináljuk, nyomjuk. Úgyhogy igen, ő. És,
1: ez a profilja is a kiadónak egyébként, vagy így?
2: Csak death metal-t, meg...
0: Szigorúan csak death metal.
2: Csak death metal.
1: Helyes.
2: És igen. És akkor összehúztam ilyen barátokat, akik csináltak nekünk dizájnt a demóhoz, meg a merchet, meg mit tudom én, szóval ilyen fontos volt, hogy ilyen összedolgozás legyen. Uh-huh. Különböző országokban, régi barátainkkal, stb. És szerintem meglett a szóval igazából.
1: Igen, illetve, hogy 23-ban alakult a zenekar, de már a tavalyi év is azért elég intenzív volt. Felléptetek az angol Carcass zenekarral, a Dürerben, volt egy turné is. Hogy jöttek ezek a lehetőségek?
0: Hát a turnét azt Patrik kezdte el szervezni. Mondva, hogyha már van
1: Csehország? Igaz?
0: Hát az első turné az 2024. decemberében volt, csak Csehszlovákiában.
2: Cancer Void zenekarra.
0: A Cancer Void együttessel, akiknek szintén az első fellépésük volt azon a turnén, meg nekünk is azt hiszem, vagy nem előtte
2: már. Az első külföld.
0: Az első, meg egyszer már játszottunk a kriptában, de utána a második koncert az egyből Cseszke Budajavécében volt. Fantasztikus koncert volt. Utána pedig... Hát volt még egy turné Szlovéniában, meg Zágráb, vagy nem Zágrában, hol volt, Pulában. Ami egy, hát egy kisebb dolog volt, de ja, mégis az is egy turné volt. Hát azt mind önállóan szerveztük. És a Carcassos buli az meg kicsit úgy nézett ki, hogy hát megtudtuk, hogy játszik a... Mi? A mikrofonba beszélek.
1: Jó lesz.
0: Jó, bocsánat, nem vagyok hozzászokva. Szóval a Carcass megtudtuk, hogy játszik, és én egész egyszer ráírtam a szervezőre, hogy figyelj, így szeretnénk játszani a Carcass-szal, mert mindannyiunknak az egyik legjobb hatás, meg így szerintem az egyik legjobb zenekar mai napig. Ő meg azt mondta, hogy oké, persze, gyertek, és játszottunk. És hát szerintem az kibaszott jól sikerült. Tehát, hogy ott szerintem nagyon jól is játszottunk, meg így nagyon jól is éreztük magunkat. Kiderült Jeff Walkerről, meg Bill Stairről, hogy kibaszott jó fejek, kibaszott jót dumáltunk velük, adtak a viszkijükből. És nagyon sokat adtak, kibaszott jó fejek voltak. Tehát ugye az egy ilyen szenzációs élmény volt, egy ilyen öreg zenekarral így kb. Úgy tudtunk együtt lógni, mintha most így itt lennénk is.
2: Hát és utána meg a rákövetkező turné, az meg a nyári balhé volt, azt igazából Azt én szerveztem úgy, hogy megkerestem egy kiadó társainkat. Nagyon jó zenekarok vannak ennél a kiadónál, és egyre több zenekarra jóba vagyunk. És megkerestem a Barcelonai Trollkévet, hogy lenne kedvük nekivágni. Itt egy ilyen, hát, nagyjából közép-európai balhénak. És az is nagyon jól sikerült. A prágai záró bulin, ott két turné összeért, és az Ossuary Cancer Void, meg a Trollkév és mi együtt léptünk fel, és erre el is jött a kiadónak a vezetője.
0: Jézus maga megjelent.
2: Igen, Jézus is eljött, ez nagyon jó volt. Az is egy nagyon meghatározó, kurva jó buli volt, meg ez egy nagyon erős turné volt igazából, nagyon faszal.
1: Megmondtad így, hogy erős inspiráció volt a Carcass is, más zenekarokat még mondanátok akár itthonról, akik így a vér zenét inspirálták?
0: Hát...
3: Csak viccel.
0: Hát nekem személy szerint így a Nihilist az, ami így a death metal eleje és vége, az inspirál mai napig, hogy tök jó lenne ilyen zenét játszani, ha bár soha nem fogok, meg soha nem is lennék rá képes, de hogy így az mindig olyan fejemben van, hogy ez a zenekar létezett, és ez tök jó, hogy létezett, és szeretnék valami, nem is hasonló, de hogy abban a szellemben valamit létrehozni. Meg hát nyilván a floridai death metal zenekarok, Morbid Angel, Death, Obituary, ezek így. Amikor a Patrikkal még csak beszéltünk arról, hogy tök jó lenne majd egyszer valamikor csinálni zenekart, még a régi kriptában, amikor még Dürer pince volt, és egyetlen egy kiinduló pont volt, ami nagyon-nagyon közös volt, az Altar of Madness, hogy az ami így, hát így az epicentruma a death metalnak, és ez már ilyen egész 2016-17, hát nagyon-nagyon régóta így ott volt a szemünk előtt, hogy hát igen, ez az, ami tök jó irány, és hát 21-ben volt az, hogy akkor de jó, csináljunk valami olyat, de valahogy máshogy, és hát szerintem így az, ami így a legjobban hatott ránk.
4: Hát meg szerintem fontosabb a sztoriban, hogy ez az egész death metal zenekar, hogy ez mindenkinek valahogy ilyen gyerekkori ilyen dédelgetett hát, dolga volt, hogy na, egyszer majd ruhába rakom töltényebb a bajuszba, azt mondja, hogy megy a gizsizés, mint az
0: állam.
4: Hosszú haja. és ja, hát ez mindenkinek egy ilyen dolog volt, hogy már gyerekkorától kezdve, hogy oké, death metal az egy nagy hatás, akkor ezt így nyomni kell.
1: És szerintetek van itthon utánpótlás? Beszélhetünk ilyenről, hogy hazai death metal szintér egyébként?
4: Szerintem abszolút. Tehát, hogy vannak kurvasok aktív zenekarra, meg kurvasokat nyomják, ki milyen intenzitással az változó, de szerintem ez az főleg az utóbbi időben, ez egy tökre javuló tendenciát mutató szintér. Már megjelent egy csomó zenekar, vagy hát nem csomó, de azért vannak páran, és szerintem ez igen, ez egy létező dolog. Uh-huh.
2: És legyen még több. Nyomjátok, csináljátok zenekart. Kurvára egyszerű.
1: Igen, és még a kilépő kérdések. Az idei év, ugye most kezdtük 26-os évünket. Mit vártok ettől az évtől, mint vér zenekar?
2: Hát igazából vannak már idei terveink is, vannak már 27-es terveink is, de a legfontosabb, amit érdemes megemlíteni, hogy idén ki fog jönni a nagy lemez, és igen, ugyanennek a kiadónak a gondozásában legkedvencebb festőm csinált a borítót, stb. Ez egy kurva nagy álom mindenkinek, hogy ez valóra válik. Ezen kívül lesz mindenféle turné, nem csak itt a közép-európai régióba, úgyhogy megyünk majd mindenfele. Be lesz tározva ez az év is, meg a 27 is úgy tűnik, hogy nagyon szépen alakul, úgyhogy nem lassítunk.
1: Igen, és még itt januárban is lesz egy gólyás koncert majd közeljövőben.
2: Igen,
0: egy hét múlva.
2: Jövő hét szombaton, 17-én a Fesszusszal fogunk fellépni. Ez egy osztrák death metal zenekar, meg a Bloodfern nevű barátainkkal, akik meg ilyen gorgrindos, de tényleg lovagi páncélban lesznek, tehát csak amiatt is érdemes megnézni. Velük fogunk fellépni. A magyar szintéren kívül egyébként annyit fűznék hozzá, hogy itt a környező országokban is tök jó, tök sok olyan zenekar van, aki úgy gondolkozik a death metalról, meg olyan, igazából olyan szemlélettel, meg ugyanúgy a punkból jönnek, mint mi, és ez szuper jó látni, és ez is egy ilyen e közé az eszménység köré épülő buli lesz, úgyhogy ja, gyertek el, fasza lesz.
1: Bármi más még az idei évhez? Azért ez is már egy elég fullos
0: abszolút
1: terv.
0: Ja, a Patrik elmondott mindent igazából. Uh-huh. A lemez felét már megírtuk, tehát már tényleg lesz lemez. Igen. És most el fogunk játszani majd egy számot róla.
1: Igen, igen, pont még ezzel akartam itt lekerekíteni a beszélgetést, hogy a szett első felében is volt egy új szám, és mi várható most még a következő három számtól?
0: Hát egy új, ami igazából nem új, mármint, hogy nektek hallgatóknak új, mert még nincs felvéve, de igazából ezt már 22-ben megírtuk ezt a számot. Szóval ez a nagy lemeze rajta lesz.
2: Ez nem igaz egyébként, kb. Egy másfél éves
0: szám. Ez nem így.
5: Új az a szám, hogy nem.
2: Hát a nézőt, hogy az neki első lehet, szám, hogy amit nem játszottunk, az egy új szám lesz, ami rajta lesz a nagy lemezen, meg most még fogunk játszani egy számot, ami majd szintén a nagy lemezre kerül. Uh-huh. Ezt már régebben megírtuk, de ja, úgyhogy az lesz. Azzal is fogunk kezdeni, nem, Bende?
0: Így is van. Kezdjük is el, nem?
1: Na, kezdjük. Gratulálunk az albumhoz, várjuk nagyon, illetve köszi szépen, hogy itt vagytok.
2: Köszi szépen,
0: mi köszönjük.

0: Na, ez lett volna vér. Nem sikerült a végéig sem megszokni ezt, hogy így ültök. Ez fura. Egyszer mindent ki kell próbálni.
1: Lamacsony Rádió.
2: Török Pizza Online Rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Lamacsó Rádió műsorkészítői az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
3: A Lamacsón Rádiót az italműhely támogatja.

0: ez a lamecsú hangja. Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
1: És hogyan tudnak támogatni titeket?
0: A lamacsun.hu/donate oldalon.
1: Lamacsun.
2: Igen!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmenteset készülék.
4: Hátfájás.
3: Aktív életmódot folytatunk.
5: Mosogatógépben is moshatunk.
3: 1993-ban te voltál az első
0: zongőr.
5: Élvezze hát az életet.
3: Hogy vagy mindenre képes?
6: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hatás.
5: Semmi sem víz kárba.
6: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
1: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsun Rádión?
6: Ön a legfontosabb a világ.
3: Már is benne van.
6: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
5: Ne feledje!
1: Lamacsun.hu/donate

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.

Szeretnéd, hogy a Lamacsó Rádió tovább működjön? Adományoz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsu.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

0: Lachmacun Rádió. Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
1: Félsz, Potter?

0: Ez itt most egy olyan beszélgetés, amihez szól aláfestő ilyen zenevonal. Úgyhogy élvezzétek ki, kérlek, a hangomat egyszerre ezzel a négy sávos, 8 bites, nagyon izgalmas melódiával, vagy ahogy a mai fiatalok mondják, treki. Ez a treki a mai fiataloknak szól, és szóljon még sokáig, legyenek ezen a bolygón fiatalok, még nagyon sokáig. Treki, treki, treki.
1: Lamacsor Rádió.
2: Török pizza online rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Ilyen hangot ad ki a nyikorgós ajtó.
3: Hi, I'm Kat from Kashmir Radio. I'm guest hosting this episode as part of a collaboration between the two radios. Many thanks to Agata and Ola for having me, and I hope you enjoy the trip.
4: Suck my left one, take one.